Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad! A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton-útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a Babbaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a szőlősgyöröki dél-balatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpár Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: érkezett. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Épít! Edi!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szifilisz orvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: köszönjük szépen!
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormány főt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és mi gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG Tudomány rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmuszavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmuszavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
12: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamos energia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kV-os harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók. Egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szoba hőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga, műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. Írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ha unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
3: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
0: A Lépés Rádióban Robival.
3: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett, hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai orángután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére, számolt be mindenről a National Geographic. A felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy orángután is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangaswad rezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely. És érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remreed Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remreed ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről: a Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remreed partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is, erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye, ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A múlt...
2: is a jelen kedvenc felvételei.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személy igazolványok, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 000 diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint 1 liter víz előállítására alkalmas. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudunk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: Dénagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafék vagyok oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgok. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb, talán vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagy, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Én a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: az
1: akkor...
2: Azt nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljussál.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tudod,

0: ezeknek a férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
1: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
0: Valamit mégiscsak kell csinálni.
1: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már az utolsót is beverik, akkor
0: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
1: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
2: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
3: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
0: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
3: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
0: Képviselen?
3: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
0: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
4: Igen, az. De nem lenne elégedett.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
0: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
4: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
3: Minden embernek van egy olyan része, ami az nincs közöd, és ami az nem is lehet, és ami az ő be lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök, ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
5: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e, az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájultra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Fér felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, és haza és, az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így éve kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel. A feleséget.
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincsen együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz, és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyenek behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: Kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
1: Szerbusztok, kedves kollégák, üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen a szép hétfői változékony időjárású napon.
0: Miért nálatok változékony? Nálunk szép tiszta. Szia, Sanyi!
1: Hát nálunk furcsa. Hol fúj a szél nagyon, hol kisüt a nap, vagy mégse, hol melegen van?
2: Ja, picit ezt is játsza itt is, de...
1: Igen, tehát játszik, nagyon jó játékot is, de nagyon jó idő van ki.
2: De hogyha abba gondolunk bele, hogy hétvégén 35 fok is lehet, akkor ez nagyon jó.
1: Nem gondolunk bele, Sanyi, nem? Péntektől nem gondolunk bele semmibe, úgyhogy megyünk a strand, de nem gondolkodunk.
0: Közben a számítógépen mindenáron újra akarná magát indítani, azért vagyok ennyire elhallgatott.
1: Ó, semmi gond, te itt bűvöld a gépedet, mi addig beszél.
2: Hogyha itt végleg elhallgatsz egy időre, akkor még ráadásul újra is indult.
1: Látod, ki akar veled cseszni? Elmondjuk, Sanyi, az elérhetőséget, míg Robi újra indul?
0: Nem
2: indul újra. Vagy a gép, nem tudom. www.lépésradio.hu egyébként az oldalunk.
0: Így van, és akkor
1: doboz.
0: Itt van egy kívánság doboz, ahogy Karina mondja, illetve hallgatói Messenger csoportunkba, és várjuk a hozzászólásokat, meg lehet hozzánk csatlakozni, illetve számos mobilap által lehet minket hallgatni, és ott vagyunk a közösségi médiában is, például a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, de a többi közösségi platformon is megtaláltok minket. És van nekünk egy e-mail címünk, ahol tudtok nekünk e-mailt írni.
2: Ami nem más, mint az info@lepesradio.hu e-mail cím.
1: Telefonszámunk még mindig nem üzemel, mivel nem fizettük be a számlát.
0: Jaj, Karina, ez a poén. Lejárt.
1: Hát egyébként kétszer elmondom, hogy...
0: Jó. Mai műsorunk témája konkrétan az, hogy
1: gasztronómia, nem?
0: Igen, gasztronómia közösségi médiában.
1: Igen.
0: Azt hiszem, hogy ezt a témát adtam neki, de lehetne azt is adni, hogy ételkritika, vagy kritika a közösségi médiában.
1: Engem nagyon fölbosszantott ez a kritikán aluli Facebookos bejegyzések áradata tömkelege egy gyönyörű szép megosztott étel képéről. Tehát nagyon megosztó.
0: Relatív az, hogy kinek mi a szép. Viszont az, hogy becsméreljük mások munkáját, az, hogy nem értelmes kritikát, hanem bántó sértéseket és sértegetésbe átmenő kommenteket írunk, azt én sem tartom megfelelőnek.
1: Unalomból, csak azért, hogy posztoljunk valamit, írjunk valamit, és úristen, és nekünk ott kell lenni a Facebookon, és nekünk mindenféleképpen hozzá kell szólni. Én ezeket az embereket sosem értettem, hogy...
0: Akkor röviden, tömören ismertetem magát a posztot, ami alapján készül a mai műsorunk, mert akkor fogják a hallgatók megérteni, hogy miről is van szó. Kaptam hideget, kaptam meleget. Így indul maga a poszt. Volt, akinek gusztustalan, volt, akinek hány ingere lett tőle. Volt, aki szerint nem tudok főzni. A kommentek közt volt minden. Undorító, kutyakaja, borzalom. És volt, aki azt írta, hogy na ez igen, de megenném. Illetve sokan beszálltak a tippelésbe, köszönöm nektek. Ha még te nem láttad, a közösségi médiában meg lehet találni egy posztot, ezt most nem fogom felolvasni Facebookon, ha erre a szövegre, amit most olvasok, rákerestek, meg fogjátok találni. Ugyanaz a bogrács, ugyanaz az étel, ugyanaz a kép, mégis két teljesen különböző világ rajzolódott ki a kommentekben. Ami talán sokakat meglep, hogy nem véletlenül ilyen képet tettem ki. Direkt nem a legszebb részét fotóztam, nem a tökéletesen tálalt tányért mutattam, nem a legelőnyesebb szögből készült a fotó, és nem is egy közösségi médiára szabott, filterezett változatot akartam megosztani. Egyszerűen a valóságot mutattam. mutattam meg. Egy bográsban készült kakas és tyúk paprikást egy kis pulykaerével, amit a férjem főzött szeretettel, és amit mi jó ízűen elfogyasztottunk. És ekkor jöttem rá, hogy itt már régen nem az ételről van szó. A legérdekesebb nem az volt, hogy kinek ízlene és kinek nem. Nem az volt a lényeg, hogy valaki túl főtnek látja vagy sem, mert az volt, de mi így szeretjük. Sokkal inkább az volt szembetűnő, hogy egy egyszerű bográcsos étel képe alatt mennyi ember mutatta meg valójában önmagát. Volt olyan is, aki nem csak kritizált, hanem oda tette a saját ételének a fotóját, hogy megmutassa az övé mennyivel szebb vagy jobb. És ezen is elgondolkodtam. Mert lehet, hogy a legtöbb vita, kritika vagy bántás mögött valójában ugyanaz van. A vágy, hogy észrevegyenek. A vágy, hogy elismerjenek. A vágy, hogy fontosnak érezzük magunkat. Néha még akkor is, amikor ezt mások lehúzásán keresztül próbáljuk elérni. Pedig az elismerést nem attól kapjuk meg, hogy valaki mást kisebbnek mutatunk. Mert teljesen rendben van, ha valami nem tetszik. Teljesen rendben van, ha valaki azt mondja, hogy ő ezt nem enné meg. Ez vélemény. Azzal semmi probléma nincs. A probléma ott kezdődik, amikor a vélemény helyét átveszi a minősítés. Amikor valaki nem azt írja, hogy ez nem az én világom, hanem azt, hogy undorító, gusztustalan, vagy hányinger. Az egyik vélemény, a másik ítélkezés. És az ítélkezés mindig többet mond arról, aki leírja, mint arról, akinek szól. Ami pedig igazán elgondolkodtató, hogy azok közül, akik a legkeményebb kommenteket írják, sokkal valószínűleg szemtől szembe egyetlen ilyen mondatot sem mernének kimondani. Az internet sok embernek nem az őszinteséget hozza ki, hanem a következmények nélküli bátorságot. Én az, megállok egy pillanatra, ezeket hívom fotelhuszároknak. Na de nézd,
1: igen.
2: Ebben kanapéhuszároknak mondjuk.
1: Fotel, kanapé, röksi huszár, bárminek.
0: Igen, ugyanaz. Engem ez nem bántott meg. Nem azért, mert különleges lennék, és nem azért, mert nem vagyok érzékeny, mert nagyon is az vagyok. Egyszerűen megtanultam, hogy mások véleménye csak akkor válik fegyverré, ha a kezembe adom. Ha tudom, egy idegenben rossz indulatú mondata nem határozza meg sem az értékemet, sem azt, hogy milyen ember vagyok. De nem mindenki tart itt. És talán éppen ezért érzem fontosnak ezt leírni. Mert lehet, hogy holnap nem egy bográcsos étel alatt jelenik meg ugyanez a stílus. Lehet, hogy egy túlsúlyos nő fotója alatt, egy kamasz videója alatt, egy anyuka posztja alatt, vagy valaki alatt, aki éppen minden bátorságát összeszedve próbálja megmutatni önmagát. És ő talán nem tudja ilyen könnyen lepörgetni. Ezért szeretnék kérdezni valamit azoktól is, akik gondolkodás nélkül odaírnak egy bántó mondatot egy-egy poszt alá. Téged bántottak már meg életed során? Mondtak már rád olyat, ami fájt? Volt már olyan mondat, amit napokig, hetekig vagy akár évekig cipeltél magaddal? Érezted már azt, hogy igazságtalanul ítélnek meg? Érezted már magad kevésnek valaki szavai miatt? Amikor ez történt veled, mit éreztél? Úgy gondoltad, hogy megérdemelted? Úgy érezted, hogy annak az embernek joga volt így bánni veled, vagy összeszorult a gyomrod, rosszul érezted magad a saját bőrödben, és azt kívántad, bárcsak nem mondta volna ki? Biztos vagyok benne, hogy szinte mindannyian átéltünk már ilyet. És talán éppen ezért nem értem, hogy akik pontosan tudják, milyen érzés a másik oldalon állni, miért teszik meg ugyanezt másokkal. Talán nem az a kérdés, hogy jogunk van-e véleményt mondani, hanem az, hogy amikor lehetőségünk van bántani, miért nem inkább emberséget választunk. És most őszintén kíváncsi vagyok, volt már olyan mondat, amit valaki odavetett neked? Ő talán már másnap elfelejtette, viszont évekkel később is emlékszel rá. És szerinted mi hiányzik jobban a mai világból? Az őszinteség vagy az empátia? Ha szerinted is egyre több a felesleges bántás az online térben, ezt a posztot meg lehet osztani, pedig erről fogunk beszélgetni, nem a pörkölt miatt, hanem az emberek miatt. Pörökké tisztelettel írta ezt Búzás Ildikó a Facebookon. És ez a poszt most vírusszerűen terjed a közösségi médiában, hozzáteszem teljes joggal, ugyanis azt gondolom erről röviden, tömören így indításban, és szerintem egy picit zenéjünk, aztán pedig kifejtjük bővebben, hogy nem azzal van a baj, hogy az emberek véleményt alkotnak, hanem azzal van a baj, hogy azon emberek, akik ilyen bántó, sértő, sértegető szöveget kommentelnek, azok nem is gondolják végig azt, hogy mit tesznek és mit csinálnak. Na, erről beszélgetünk hamarosan, pici zene, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez. Ja, és köszöntsük gyorsan a névnaposokat, még el nem felejtem, hisz június 15-e van, és a Jolánok ünnepelnek, Tubonics András névalkotása. Jelentése jó leány, vagy a viola virága. A videk is ünnepelnek ma. A Guido délszáb megfelelője a vid. Hát minden vid és Jolán nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot. Akik ezen napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot is. Bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Na, tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor bele is csapunk a témánkba olyan szempontból, hogy most már beszélgetünk róla. Indításként arról beszélgetünk, hogy vélemény vagy ítélkezés. A közösségi médiában nap mint nap vélemények milliói találkoznak. De vajon hol válik egy egyszerű véleménybántó minősítésé? Mi alapján döntjük el, hogy egy hozzászólás még kultúrát kritika, vagy már személyeskedés. Hát nagyon egyszerűen el lehet dönteni, de ezzel kapcsolatban azt kérdezem tőletek elsőként, hogy szerintetek mi különbözteti meg a kultúrát véleménynyilvánítást az ítélkezéstől?
2: Hát a kultúrának vannak alapszabályai, ami gondolom a kultúrát viselkedés, beszéd és véleménynyilvánítással, hogy nem bántó, nem sértő, nem ledegradáló.
1: Ledegradáló, Karina.
2: Ah, hát kimondtam, hát fél másodszor sikerült. Sanyi segített. Tehát, hogy olyan stílusban és modorban beszélünk, vagy írunk, vagy mondunk véleményt, ami másoknak nem sérti semmilyen.
1: Na most egy picit most kötekedni fogok.
2: Nem baj, szeretem, igen, fölvettem a kardot.
1: Okay. No. Itt az a kérdés, hogy kinek mi a bántó. Van, aki már azért megsértődik, hogy csak óvatosan, kultúráltan elmondod neki a véleményt, vagy leírod a véleményt, hogy figyelj, szerintem túl fűzted, vagy szerintem túl dramatizálod, vagy most teljesen mindegy, miről van szó. Hát csak kultúráltan elmondod a véleményt, nem bántod, nem mondod semmit, de valaki ezen megsértődik, valaki meg ezen se, valaki azon se sértődik, meg ha elküldöd az anyukájába. Tehát, hogy szerintem ez emberi tulajdonság az, hogy ki mennyire érzékeny és mennyire sértődékeny.
2: Van benne igazságod, úgyhogy visszavonom a kardomat, ezekkel az emberekkel én szétteszem a kezem, és nem tudok mit csinálni. Aki ilyenre megsértődik, hát az ne Facebookozzon, ne osszon meg semmit, ne fényképezzen, ne rakjon föl semmit, az én egy barlangba festegessen, szobrászkodjon, és éljen magának. Tehát azért egy alapvéleménynyilvánításon nem szabad megsértődni, ha az nem bántó, és egy normális beszélgetési stílust képviselsz.
1: Teljesen ezzel egyetértek, csak ezért mondom, hogy kinek mi a sértő. És ezért hívtam fel arra a figyelmedet. Én azt gondolom, hogy abban egyetértek,

0: Karinával, hogyha alapvetően odafigyelünk a kultúrát megfogalmazásra, véleményt mondhatunk, azon valaki megsértődik, az már nem a vélemény leíró vagy mondó problémája. Hát nem az, mert nem az én probléma, hogy te azért megsértősz, mert elmondod, vagy kikéred a véleményem, vagy ha nem is kéred, de én elmondom a véleményem egy nyilvánosan közzétett dologról, mert ha nyilvánosan közzétett, ahhoz jogom van elmondani. Hogyha nem nyilvánosan teszed közé, az már más kérdés, mert akkor megkérdezheted, vagy akkor, hogy mondjam, tudod ezt szabályozni. Egyébként a közösségi médiában is van olyan, hogy bizonyos posztokat csak mondjuk ismerősök lássanak, vagy senki ne lásson, vagy csak azok lássanak, akik a legközelebb állnak hozzád, a legközelebb ismerőseid, vagy az ismerősök ismerősei. Tehát, hogy nem kell mindenkinek mindent látni, de ezt tegyük
1: hozzád. Figyelj, ezt lehet szabályozni, igen, hogy kivel osztod meg. Ha megosztasz dolgokat mondjuk egy 300 millió emberrel, most túloztam, akkor számítasz arra, hogy ér olyan kritika is, ami neked nem fog tetszeni, hát ezt vagy tudod kezelni, vagy akkor ne osztogassál meg ilyeneket, de ezért jó ez a posztoló hölgy hozzáállása is, és nagyon sok mindenkié, mert
0: nem ezek posztok,
1: posztokat generálnak, és nem sértődik meg ezen a sok löpött.
0: De ez az, de hogyha valaki ezen megsértődik, nem az az jó tanács, hogy akkor ne oszd meg semmit, nem. Az a jó tanács, hogy osszál meg, de hogyha ezen megsértődsz,
1: nem, aki sértődékeny, tehát aki
0: nem, aki sértődékeny, az is osszon meg, mert akkor tud tanulni.
1: Hát de ha nem akar tanulni.
0: Hát, ja, ha nem akar, akkor ne osztom, mert persze, hát akkor nem kell.
1: Tehát érted, ha valaki
0: nem lehet segíteni, azon nem segíthetünk.
2: Igen. Igen, csak igen, tehát, hogy valahol mindig vannak ezek a konfrontálódások.
1: Trollok igazából, mert ilyen trollkodás szerintem. Igen, igen, igen, igen. Én nagyon olyan ritkán szólok hozzá posztokhoz, tekcikelni szoktam, de nagyon-nagyon ritkán szólok hozzá posztokhoz, talán életemben 10 poszthoz szóltam hozzá, de akkor azért arra nagyon meggondolom, hogy mit írok, milyen emojit használok, érdekel-e a poszt, megír-e egyáltalán annyit, hogy én erre válaszoljak, ami engem nem érdekel, vagy ami nem, a nagyon-nagyon felháborító posztokra, vagy ami nagyon arra szoktam, de nagyon ritkán. Elolvasom, tízszer, meghallgatom, tovább görgetem.
0: Tízszer meggondolom, hogy írjak-e hozzászólást, én is nagyon ritkán szoktam hozzászólni, inkább tetszikelni, megosztani szoktam, ami számomra szimpatikus, vagy olyan dolog, ami, hogy még több embert érjen el, de általában hozzászólni ritkán szoktam.
2: Hát igen, mert ha egyet értesz vele, akkor már azt nem taglalod tovább. Legfeljebb, ha nem értesz vele egyet, de azt meg így eldöntöd, hogy most megér vagy nem ér, el lehet kezdeni egyfajta ilyen vitát, vagy valami kulturális vitát, kulturált vitát, de nem tudom. De én meg mondjuk a lájkolással, meg az a bajom, hogy tehát lájkolni is olyan dolgot érdemes tényleg, ami valamitől tényleg kirívó, vagy tanulság.
1: Most közel áll hozzád, vagy érdeklődési körödnek megfelelő. Persze,
2: most érted,
1: egy motorsportot
2: mondom,
1: nem fogok lájkolni.
2: És akkor én azt mondom, hogy ezt most lájkolom, mert hú, de jó, hogy Karina megkavarta a levest, és ez valami fantasztikus.
1: Vadast főztem, ma azt is kavargattam, látod, majdnem rákapintottam.
2: Hát mondjuk a vadast önmagában lájkolom.
1: Na, azt kell gondoltam.
2: Mint ételt, mert nagyon szeretem.
1: De nem rakom ki a Facebookra a vadasomat.
2: De na.
1: Hát igen, mondjuk, hát ezek ilyen értelmes.
2: Úgy látnám a képét, hogyha kiraknád, hogy
1: nem, milyen lesz. Leírnám, Sanyi vadast, képzeld el, minden van benne. Egy baja van, hogy csirkéből készült, mert na, én a marhát nem szeretem, meg a bárányt sem szeretem.
0: A vadas mindenhogy jó.
1: Tehát akkor jobb lett volna, de nem azt vettem ki.
0: Én sertéssel szoktam enni, sok esetben, úgy is finom. Úgy is
1: de a macska jobban szereti a csirke mellfilét, tehát ő is kapott belőle. A kutyát is megeszi.
0: Ó, fene, jó dolgát a macska.
1: Ugye? Tehát lájkolhattam volna, kirakhattam volna egy képet, hogy a macska eszi a csirke mellfilét a tányérba, mellette egy kis vadasztó.
0: Ja, és akkor az állatvédők már egyből támadtak volna, hogy
1: miért adok én meg van főzve. Igen.
0: De nem az, miért azt te vadas? Hát tök fűszeres. Hát a fűszer.
1: Ja, igen, igazad van. És megfőztem a húst, miért nem nyersen táplálom a macskát? Na ezért nem pusztulok.
0: Nem, egyébként én nem értem, tudom, hogy mi a jobb, van, aki nyerseltet, van, aki aki főtten, van, aki táppal, van, aki így
1: hát
0: van.
1: Ugye ez nem oroszlán, ez egy macska basszus. Hát a oroszlán oké, hogy nyersen nem tudja megpárolni, vagy megfőzni, érted a struccot, amit mit tudom én elkap.
0: De a szervezetének egészségesebb, sokan azt mondják, a nyers kaja. Mert akkor
2: az is... Hú, azért nyers húst.
0: Nem, a kutyák is nyernak ki nyers húst.
2: Hamar lesz a kutyának. Hát egyébként igen.
0: Viszont nyers disznóhúst sose szabad kutyának adni, mert a férges lehet számára.
1: Igen, a férges, azt meg kell főzni.
0: Igen.
2: Mert nyers disznó makkal álmodik. Ja, nem,
1: az az éhes, vagy is.
0: Jó. Vajon az emberek ma könnyebben mondanak bántó dolgokat online, mint személyesen? Igen, sajnos igen.
2: Simán.
0: Igen, azért, sajnos. Mert az emberek azt mondják, hogy úgy nincs akkor a felelőssége. Sőt, csinálnak kamu profilokat, álneveket a közösségi médiában, hogy még azt se derüljön ki, hogy ki írta, vagy ő volt. Csak így...
1: Csak úgy hátul trollkodnak.
0: Igen, tudnak trollkodni, könnyebben leírják a véleményeket, mert nem tudják, hogy ő volt.
1: Hát ez egy pimasság, egy pofátlan...
0: Ó, és mennyi használják ezt a traktitát?
1: Nem vállalom az arcomat, a nevemet.
0: Nem,
1: hát, felelősséget
0: nem vállalják az emberek. Itt ezzel van a probléma, hogy nagyon sokan felelőtlenül gondolkodnak, elnézést kérek a tisztelt a kivételnek, de alapvetően azzal van a probléma, hogy sok ember nem vállalja a felelősséget a mondani valójáért, mert attól fél, hogy akkor mit mondanak a szomszédok, mit mond a család, mit mondanak a barátok, az ismerősök, és ő nem akarja, hogyha más gondol egy olyan dologról, mint mondjuk a környezete. És nem vállalja föl, inkább elbújik, és egy álprofillal kiposztolja a közösségi médiába. Sajnos ezt a világot éljük, és ez szomorú. Hát most elmesélek nektek, van egy, benne vagyok egy ilyen, hát az a neve a csoportnak, hogy férfi sutyorgó, és vannak név nélküli hétvégék, mert itt alapvetően nem lehet név nélkül írni, vállalni kell a nevet, hogyha írsz a közösségbe, amúgy nem engedik be se. Szóval tartanak havonta egyszer ilyen anonim hétvégét, akkor választhatsz bármilyen nick nevet, és úgy beírhatsz. Hát ilyen név nélküli hétvégén, hogyha látnátok, egyrészt mennyi marhaságot, másrészt nem is marhaságot, de olyan dolgokat írnak le emberek, akár szexuális téren, akár bármilyen más témában, amit nem vállalnak fel, sőt, van, kírja, hogy ő él az anonimitás jogával, mert nem szeretné, hogy tudják, hogy mit tudom én, leírja a véleményét mondjuk a főnökéről, mert a főnöke is benne van a csoportban. Tehát, hogy mennyien
1: van... Hát a főnökömről
0: van?
1: Miért? Tehát a főnökömről miért írnék le olyan véleményt?
0: Például a munkahelyéről, nem konkrétan a főnökéről.
1: De érted, ilyeneket miért ír le? Ez senkinek semmi köze nincs, hogy ő neki
0: nem,
1: mi van a munkahelyéről.
0: Nem, kérje a véleményét az többi pasinak, hogy nekik mi a véleményük, mondjuk egy olyan munkahelyi szituációról, vagy dologról, értsen Karina, de közben a főnöke is ott van, és nem akarja, hogy kiderüljön, hogy ő az. Meg hogy hányan élnek ezzel is. Egyébként én ilyenkor mindig nézek, hogy miért kell? Tehát valaki be is írta, hogy hát ő név nélkül is leírja azt, amit gondol, meg amit szeretne, hogyha kérdése van. Most nem fog azért egy névtelen név mögé bújni, egy anonim vagy nick név mögé, hogy leírja azt, amit akar kérdezni. Tehát, hogy alapvetően az emberek szégyenik.
1: De miért nem kérdezi meg a főnökétől? Vagy miért nem beszéli meg vele?
0: Ez csak egy példa. Például nem akarja azt, hogy megtudja azt valaki, hogy mondjuk ő szeretné a párjával az anális szexet. Most direkt mondtam egy kirívó elnézést kérek, 12-es karikával vagyunk, nem népszerítünk semmit, csak most megpróbálom így kulturáltan megfogalmazni. És ő nem szeretné, hogy ez kiderüljön, hogy ő megkérdezi, mit tudom, érted? Tehát, hogy vannak ilyen kényes kérdések is, de én akkor is felvállalnám a nevemet, hogyha ilyet nyilvánosan megkérdezek még egy zárt csoportban, ahol vannak, mint tudom én, 100 000. Tehát most az...
1: Nem tudom, ez a saját magunk vállalása, jó persze, ha nagyon gáz a dolog, akkor mondjuk olyan hited van, vagy de még azt is az ember fölvállalja.
0: Hát de ez szóval... az, hogy nem vállalják föl.
1: De hát akkor hogy él? Él egy barlangban, és nincs
0: olyan sajában? Nem, alapvetően ő él, csak mondjuk eltér a véleménye, vagy a nézete alapból a
1: vagy olyan kérdéseket nem mer fölteni,
0: és nem meri fölvállalni, mert nem akar konfrontálódni, mondjuk.
1: Hát nem tudom, én nem tudnék így élni. Én bármit megkérdezek, bármitől.
0: Lehet, csak most egy példát mondtam. Uh-huh. De hogy számos ilyen van, és a közösségi médiában ez még
1: el
0: sajnos.
1: Tudnak bújni.
0: És akkor, mit tudom én, névtelenül is odírom a kommented alá, elküldelek a francba. Nem fog kiderülni, mert hogy én voltam. De, tudom én, valamiért morognék rád, nem merném a szemedbe mondani, de név nélkül meg elküldelek oda, ahova gondolom.
1: De itt nem ér célba, mert nem, tehát célba ér, de mégsem, mert nem fogom tudni, hogy te haragszol rám. Tehát akkor ez
0: de pont ez a lényege, hogy ne tudd meg.
1: Tehát,
0: hogy...
1: Értem, de akkor végül is nem rendeződik a konfliktus.
0: Nem, csak a feszültséget vezeti le.
1: Ja, vegyél egy fogságot.
0: Ezek a fotelhuszárok, vagy kanapéhuszárok, tehát, hogy...
2: Ez jó, amikor azt mondom, vagy hát jól esik neki, hogy most oda mondtam is.
1: Igen. Ja, jó, oké.
2: Okay. És akkor ezt így élvezik.
1: Ja, oké. Okay. Ez olyan, mint a...
2: Vagyó is.
0: Igen.
1: Volt a tévében egy... Nem fog eszembe jutni, úgyhogy váltsunk témát, mert majd eszembe itt elmondom, mert így nem elég katyvasz, jó.
0: Jó, oké.
2: Csak a holnapi adás már nem erről szól, csak addig.
1: Igen, tehát engedjük el, nem holnapig eszembe.
0: De ma esetleg 4 óráig eszedbe jut, majd szóljál.
1: Jó.
0: Lehet-e úgy kritikát megfogalmazni, hogy közben a másik ember méltósága se sérüljön? Hát, hogy ne lehetne.
2: Lehet.
0: Miért ne lehet? Lehet.
1: Persze, tehát lehet azt mondani, hogy figyelj, én ezt az ételt így nem szeretem, de jó étvágyat kívánok hozzá egészségetekre nektek például. Tehát ez is egy vélemény, hogy én nem szeretem, de nektek mondjuk jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Igen.
1: Tehát ez is egy olyan dolog. Most az, hogy én is szoktam mondani ételre, hogy fúj, de hát itthon mondom, hogy fúj, mert nem szeretem, de... Sokan mondjuk ezt a fúj szót is olyan furcsának felek, hogy miért nem azt mondod, hogy nem szereted? Hát mert amit nagyon nem szeretek, az fúj.
2: Ez ilyen gyerekkori rögzés.
1: Igen, ez ilyen gyerekkori, hogy fúj, én ezt nem eszem meg. Tehát tök főzelék, fúj, hát nekem ez nem kell.
0: Egyszer valamikor én is így reagáltam, és akkor rám szóltak, hogy hát ne csinálj már úgy, mint a 5 éves kisgyerek.
1: Igen, nekem is ezt mondták, hogy nőjek föl,
0: elgondolkodtam,
1: hát mondom,
0: akkor, és azóta se használom ezt a kifejezést, mert azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kérek. Nincs ebből semmi. De most lehet ez kultúrában
2: sem. Jó, de hát a fújt, ezt tovább vitték mindenféle tekintetben a focipályán. Ugye fújolunk az ellenfélre, a bíróra, a nem
0: fújoljál,
2: tudom.
0: Fújoljál, én nem fújolok ott se.
2: Fújolokat is mondanak.
0: Nem megyek focipályára.
2: Nem járok a konkrétan meccse. Hogy amúgy van ilyen, de ugye például a kutyának is azt, vagy van
1: mondod,
2: olyan,
1: ha nem szabad megenni valamit,
2: hogy amit
1: fúj,
2: nem lehet,
1: látod,
2: hogy valamit nem
1: király,
2: engedsz neki, akkor azt mondod.
0: De az más fújolás, mint amikor azt mondod, hogy fúj, ez a kölye.
2: Hát nyilván.
1: Más hát ez egy flagma.
0: Figyelj ide, fúj, nem szabad. Én például azt szoktam mondani, hogy nem szabad. Fúj, nem szabad. De az más, a hangsúly is más. Tehát lehet egy szónak több jelentés. Ez olyan, mint amikor azt mondod, most mondjak egy nagyon átlagos szót, aminek van legalább több jelentése. Ott a nap. Azt mondottátok volna?
2: Na.
0: Hát egy nap, a mai nap, süt a nap, 24 óra egy nap. Soroljam mi? Szerintem nem kell.
1: Szerintem se.
2: A forgó. Igen.
0: De a napra forgó, de az már más.
2: Az már más.
0: Erről jut eszembe, van nagyon finom Szotyis Túró, Rudi. Ajánlom figyelmetekbe a hétvégén.
1: Itt van!
0: Jó hallod, Szotyis Túró, Rudi lehet venni. Ez a reklám helye. Az a lényeg, hogy nagyon finom. Én ilyen finomat még nem ettem. Pénteken ettem először, meg ma. Páromék vették, és nagyon finom.
2: Tele van szülei.
0: Darált. Igen? Mondja, Csai?
2: Tele darálták, vagy mi?
0: Benne van a kis szotyi.
1: De darált, vagy egész szotyi van benne?
0: Hát azt én mennyem, inkább darált, nem tudom. Inkább de darált. Jó kis, egy kis ropogós az egész. De
2: igazából belefér úgy, mint ahogy egy magyaró belefér.
0: Vastagabb a Rudi ezáltal, tehát vastagabb.
2: Igen.
1: Köszönjük finom. Szépen, nyami.
0: Nagyon finom, ajánlom figyelmetekbe. Ennyi gasztronómiai újdonság ajánlás. Mindenki figyelmébe, Szotyis Rudi. Zenélünk, aztán jövünk vissza.

És mindjárt 3 óra, amikor jönnek a friss hírek, információk, aztán a következő órában folytatjuk ezt a gasztronómiai, de kritika megfogalmazási közösségi médiás témát, és természetesen várjuk a ti kommentjeiteket, zenei kéréseiteket, például a kívánságdobozba, vagy a hallgatói messenger csoportunkba is, ne felejtjétek, lépésradio.hu. Pedig akkor jöjjenek a hírek.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád, lépésre, és ne felejtjétek, írhattok nekünk a kívánságdobozba és a hallgatói messenger csoportunkba is. Hajrá, szóljatok hozzá, kérjetek zenét. Most pedig megyünk tovább a mai műsorunkkal. A folytatásban azt a témát boncogatjuk ezen belül, hogy miért akarunk megfelelni másoknak. A bejegyzés egyik fontos gondolata, hogy sok kritika mögött valójában az elismerés utáni vágy állhat. De vajon mennyire természetes, hogy mások visszajelzései alapján értékeljük önmagunkat? Karina, közben megérkeztél? Kérdezem. Úgy látszik, Karina nem érkezett meg. Gondolkodjunk-e, Sanyi, te itt vagy, ugye?
2: Igen.
1: Jó, hát akkor legalább te itt vagy. Gondolkozzunk el azon, hogy miért fontos számunkra, hogy mások elismerjenek bennünket. Egyáltalán ez fontos? Sanyi, te mint előadó.
2: Kinek?
1: Iratkozzál.
2: Kinek fontos?
1: Neked mennyire
2: kinek nem,
1: fontos?
2: De azért valahol szerintem mindenkinek fontos. Hát... Igen, mint előadó, azért jók a visszajelzések, mert ugye ha nem jók a visszajelzések, vagy tehát semmilyen visszajelzés nincs, hanem egy nagy közöny, hogy még arra se érdemes, hogy azt mondják, hogy rossz, akkor azért az azért nem akármilyen. Bizonyítványt állít ki ugye a dologról.
3: Hogy az igen, emberről, bizonyítványt szeretnétek kiállítani.
2: Ezen a vonalon nem kell menni.
1: Közben megjött Karina, adásba vagyunk, Karina.
3: Igen, is. Tudom, hallottam, igen, azért mondtam, hogy itt vagyok, ragyogok.
1: Jó. Yeah. Viszont átlag emberként miért fontos számunkra, hogy mások elismerjenek bennünket? Karina, neked fontos, hogy téged elismerjenek más emberek?
3: Igen, nekem fontos, de nem ez a legfontosabb. Hát az elismerés mindenki életében számít. Egy... gyerek életében főképp, hogyha jó jegyeket hoz, ha jól teljesít, ha néha hibázik, akkor is elismerjünk dolgokat még a hibázásában is. Tehát vannak dolgok, amiket egy sportolónál. De nálam is, tehát hogyha megtanulok valamit, ha küzdök valamiért, ha jó dolgot cselekszem, akkor szeretem, ha azért megemlítik. Ám bár, ha nem említik meg, és mondjuk nem magasztalnak az égig, és nem emelnek trónust, azért azt nem szeretem, de ha csak egy biccentéssel is, ha csak egy válveregetéssel is, azért néha jó az embernek, ha elismerik.
2: Ja, de most várjál, mert ezt most úgy mondtad, hogy ha nem emelnek trónust, azt nem szereted, tehát.
3: Igen, tehát hogyha nagyon dicsérnek, és nagyon, igen, a trónust erre értettem, tehát ez a full állandóan mindenért fú de ügyes vagy, fú de jót csináltad, azt a
2: volt. Hát inkább azt akartam mondani, hogy ha trónust tehát emelnek, ha nagyon piacra.
3: Azt nem szeretem.
2: Azt nem szereted. Azt igen, nem de ez fordítva jött le, ahogy az előbb mondtad.
3: Na, pedig összezanzásítom itt a dolgokat. Na.
1: Igen. Szóval jó, csak nem mindegy, hogy értelmezzük.
3: Igen, de a túlzásokat nem szeretem, de alapból persze, tehát minden embernek azért ügyes vagy, megcsináltad, jó voltál, tehát az azért is fontos.
2: Igen, szerintem... amikor magad is érted, vagy nem csak dicsérgetnek, vagy nem csak az ismerősök. Én például azt szeretem, hogyha kívülállók, idegenek, jönnek dicséretek, akik nem ismernek engem, akik nem a szüleim, nem Karina, nem Robi, nem...
3: Belesugtak a fülembe, hogy me is megdicsértek nagyon.
1: Na most azt akarom csak mondani, hogy alapvetően jók ezek az elismerő szavak, az, hogy elismernek, de itt inkább az a kérdés számomra, hogy ki és miért ismer el. Nekem Sanyival ellentétben fontosabb az, hogyha a családom, a párom, a barátaim ismernek el, mert tudom, hogy az ő személyükben én fontos vagyok. Az, hogy egy idegen azt mondja, hogy mit tudom, elismeréssel, hogy jó rádiós vagyok, hát nem mondom, hogy nem esik jól, jól esik, vagy például bármilyen, ami nyilvános dolog miatt úgymond megdicsér, vagy elismerését mutatja ki felém, nem mondom, nem esik jól, de hogy nem annyit jelent, mint amikor szeretteim elismernek, és szerintem ez a legfontosabb, az, hogy külfelé, külső embereknek, nekem én pont, bocsánat, ezt mondom, elfogadom, elismerem, megfogadom a dicséretet, az elismerést fogadom, de nem tudom ugyanarra a polcra rakni, mint amit a párom, a családom meg a barátaim tesznek elismerést. Nekem ez sokkal fontosabb. De nem a legjobb.
2: Vitatom picit, mert tehát, hogy az a gond ezzel, hogy ugye nyilván a szüleid, a testvéred, a bármilyen rokonod, vagy közeli ismerősöd, vagy akár egy jó barátod is, akivel, hát mondjuk persze a barátoknak, hát nem azt mondom, hogy kötelessége, de egy jó barát persze mondhat negatív kritikát is, és az is építő jó. Lehet. De ugye, hát elsősorban a szüleidet nézett, hát velem is ez volt, hogy azért, tehát ott némi elfogultság szüleidet.
3: Némi, Sanyi.
1: Jó, ebben igazatok van, viszont mondok
3: nagyon,
1: nekik egy másik.
3: Nagyon-nagyon elfogultak.
2: Egy igen, másik tehát például nekem fura volt, amikor mondjuk anyuék vagy apuja hajlamos volt arra, és akkor bedobott valami kritikát, hogy hát ez most ezért vagy azért nem. De még azt hagyján, mert ő mit tudom én olyasmit kritizált, ami nem biztos, hogy amúgy ez annyira helytálló volt, hogy oké, jó, persze, hát persze, ugye, dicsért is, de mondjuk amikor anyutól jött valamilyen kritika, hogy hát ez valamilyen nem, és akkor így végig gondoltam, hogy tényleg, de most miért kritizál, és így elsőre fura volt, amikor mondjuk ilyen jött, mind a mellett, hogy persze megteheti egy családtag is, meg egy szülő is, mert miért ne tehetné meg, hogy a fiam szállj le a lóról, mert már nagyon, ahol én sose voltam magas lón, olyan semmilyen szempontból, tehát ezért miatt nem kellett figyelmeztetni, mert eléggé
1: igen, viszont én más szemszögből közelítem meg a dolgot, értelek titeket. Értem, én is megszoktam, én elsősorban a páromtól kapom meg ezt, én is, meg az ő édesanyja is, hogy elfogultak vagyunk, vagy az ő szüle is tőle, hogy elfogultak vagyunk. Igen, ezt aláírom, lehet, hogy családon belül, akit szeretsz, vagy aki téged szeret, akár hogy szüleid, lehet elfogult. Viszont mi a francok bizonyítsak én bárkinek bármit? Tehát, hogy én mindig elmondom nektek, mit akarok majd be kifejezni. Nyilván van egy munkahely, ahol alapvetően sok ember bele, és ez egyébként egy hatalmas hiba. Belesik abba a hibába, és ez az én véleményem, nem kell velem egyet érteni, de elmondom, hogy hajszolja a sikert. De mi a francnak? Tehát értem, hogy miért, csak mégse értem. Értem azt az oldalát, hogy nyilván ő sikeres akar lenni, hogy próbálja magát jó színbe feltüntetni. Ez teljesen jó. Ez például mondjuk egy előadó művésznél, vagy egy színésznél még meg is érthető, mert neki ez a munkája. Ő neki el kell játszani egy szerepet, meg kell mutatni. Vagy akár mi nálunk műsorvezetőknél is, amikor műsor vagyunk, nyilván el kell adnunk a műsort. Hallgatható, élvezhetővé kell tennünk a műsort. Ez igaz, de ugyanakkor meg alapvetően nem értem, mert én nem a szomszéd Pistikének vagy Marikának akarok megfelelni. Én önmagamnak akarok elsősorban megfelelni, meg a közvetlen környezetemnek. És hiába tudom, hogy nekik megfelelek, és ezt nem is akarom erőltetni, mert ezt tudom. Viszont minden nap hálát adok azért, hogy én olyan közösségben élek, családban, párkapcsolatban, mindenféle téren lehet ezt vetíteni.
3: Várjál, hogy a barátokat már nem említi, várjál.
1: De a barátokra is igaz,
3: Baj van a füled.
1: Hogy nyilván az ő véleményük számít, de egy idegen véleménye, hát én azt bocsánat, ezt mondom, de pont lekakilom. Mert nem fog az érdeke. Nyilván jól esik, ha megdicsér kis Gézáné, most mondtam direkt valamit. Vagy jól esik, hogy kapunk dicsérő üzeneteket. Jól esik. De alapvetően nem ez a fontos. Nem ez az első. Az az első, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, és én elsősorban önmagamnak felelek.
3: Valamilyen szinten egyetértek.
2: És attól függ, hogy mennyire vagy, mert ha maximalista vagy, akkor ugye sok követelményet támasztasz magaddal szemben, ha maximalista vagy, akkor nyilván még jobb lehet a műsor, még jobb.
1: De én nem vagyok maximalista. Tudom, nem.
3: Ez a szerencsénk, hogy nem ügyeskedj bár.
2: De várjál, de akkor lehet az, hogy akkor most azt mondod, hogy hát nekem ez így jó. Ha nem tetszik, nem hallgatják. Csak közben meg ugye sírsz, hogy Szóval már megint csak 6 hallgató van, és mit kéne csinálni?
1: Jó, értem, tehát, Sanyi, de az egy másik kategória. De én most, mint magánemberről beszéltem, nem mint rádió vagy média személyiségről, ja, hát, vagy meg, műsorvezetőről.
2: Ott lehet megengedőbb,
1: tehát, hogy
2: meg ott mondhatod, hogy
1: én magánéletről, én arról beszéltem, hogy nekem mi személy szerint a fontos. Nekem a legfontosabb a családom. Önmagam. Tehát az, hogy én magamért vagyok, és élvezni akarom az életet. Az, hogy nyilván dolgozok egy munkahelyen, vagy csinálok egy feladatot, vagy vezetek egy műsort, és ott kapok elismerés szavakat, vagy éppen elküldenek olykor a fenébe, ez ugyanúgy bennem a pakliba. Ezt kezelni kell, ez az úgynevezett helyzetkezelés mechanizmus, vagy hogy is hívják ezt most így hirtelen, ez jut, szerintem helyzetkezelési mechanizmus, hogy tudni kell kezelni a pozitív, negatív véleményt, kritikát, de alapvetően én nem mint rádiós nyilatkozok, én most úgy, mint ember, mert maga a kérdés is úgy szólt az átlag emberhez, és én nem mondtam az én véleményemet. Én elsősorban magamnak akarok megfelelni. Utána jön.
3: Egyet értek valamilyen
2: szinten. Inkább ketté lehet választani.
3: De igen, de ez a ketté választás, igen, ez a Sanyival uh-huh. egyet értek.
2: Hát, hogy, tehát amit én is mondtam, mint zenész, vagy mint előadó, hogyha verset mondok, vagy zenélek, vagy bármi, de ugye ott, például ott is mondhatom azt, hogy hát megfelelek magamnak, én elmondtam, vagy meghallgattattam valakivel, azt mondta jó, de sose tudom azt például mondjuk egy versmondásnál, hogy az adott zsűri éppen hogy áll hozzá, és mi az, amit jobban szeret. És lehet, hogy azt a stílus pont nem szereti, és akkor nekem az nem lesz jó, tehát ezzel más nem tudok csinálni, mert most nem tudom egy hét alatt, vagy hogyha esetleg megtudom, hogy ki a zsűri, ha meg nem tudom, akkor úgyse tudok hozzájuk igazodni.
1: Egyrészt másrészt meg önmagadat nem tudod meghazudtolni. Tehát hiába vagy te mondjuk egy rockzenész, nem fogsz nekem, mit tudom én, operát énekelni, mert nem arra vagy hát képes. Direkt mondtam két szélsőséget. Tehát, hogy
2: próbálkozni mindennel.
1: Hát jó, persze.
2: Halandoztat, akármi, de...
1: De nem,
3: nem, hát nem mindig az adott dolognak kell valamilyen szinten megfelelned, tehát adott igen. dologgal. Tehát a munkahelyeden a főnöködnek egy bizonyos szintig, a családodban a családodnak, a baráti körben a barátaidnak, ha közlekedsz, akkor a többi közlekedőnek, ha buszon vagy, akkor a buszon
1: hát ne arra, hogy én az utcán senkinek nem akarok megfelelni, szintén
3: de meg, de meg kell felelned, mert
1: nem, a kereszt be kell tartanom, de megfelelni na, nekem senkinek nem meg. Kell. Nem na, ugyanaz, nem ugyanaz. Nem, mert az nem megfelelés, az egy keresztbetartás, szabálybetartás.
3: Na, és az megfelelés ja. a szabályoknak, tehát megfelelsz.
1: De nem, de az nem megfelelés.
2: A közlekedés, megfelelés, kultúrán,
1: de nem, nem, megfelelni.
3: De,
1: nem,
3: de, emberek... meg kell felelned egy közösségnek valamilyen szinten. Attól még te lehetsz önmagad, de nem viselkedhetsz úgy például a közlekedésben, hogy te azt csinálsz, amit akarsz.
1: Mert én, hogyha úgy van kedvem, énekelve megyek végig az utcán, akkor énekelve megyek végig az utcán.
3: Jó, hát énekelve mehetsz végig.
1: Persze. Na látod, hát akkor ki mondja meg nekem, hogy
2: mit. Beleférhetne.
3: Hát jó, például, jó pont, tehát mondom, egy bizonyos szintig, tehát a médiának, a Facebooknak, a posztolásnak, az embereknek valamilyen szinten meg, mert ha nem, akkor kilöknek.
1: Nyilvánvaló az igaz, abba egyetértek, nem, abba egyetértek veletek, hogy nyilvánvaló mindenféle társadalmi közegben helyt kell állni. De ahhoz, hogy meg tudj, most ez, én nem szeretem ezt a megfelelés szót használni. Azért nem szeretem, mert nem jó, mert negatív. Mert azt mondom, amikor meg kell valaminek, vagy valakinek felelni, akkor mert én ezt egy kicsit kényszernek élem meg.
3: Tehát, hát hogy, az élet sajnos néha kényszerekből
1: nem, ezt meg lehet, ezt másképp is meg lehet közelíteni. Tehát, hogy ezt meg lehet közelíteni lazábban, sokkal ugyanazt éred el, ugyanúgy
3: a fogsz. A családban igen, de az életben de
1: az
3: nem
1: életben
3: lehet
1: életben is lazán, meg lehet. Hidd el, meg lehet. Nem csak a családban, nem csak otthon, nem csak a négy fal közt, meg lehet. Nagyon egyszerű a dolog lényege. Elsősorban tisztában vagy a szabályokkal. A szabályok nem egyenlő az alkalmazkodással. Szabályokat betartatják, az, hogy te alkalmazkodsz Pistikéhez, az meg nem szabály. És ezért nem fogok megfelelni az utcán, mert szabályokat betartok, de nem fogok megfelelni az idegen valakinek, mert hogy én például cikcokban megyek éppen a járdán, mondjuk az már kicsit feltűnő,
3: hogy egyenesen. Te ez a holló, ez berugott, te figyelj, vigyük el hogy... a detoxba, meg kicsit cikcokban megyed.
1: Nem, tehát hogy a lényeg, az, hogy amikor azt mondjuk, hogy megfelelünk, elsősorban akkor is mindig az adott környezetünknek kell megfelelni. Tehát, hogyha te, abban igazatok van, hogy nyilván a munkahelyen a főnöknek,
3: a főnöknek, vagy a felső vezetőnek. Persze, de nem, nyilván, alapból a szomszéd tehát, Marikának nem kell megfelelni.
1: Erről mert beszélek, de ugyanígy az utcán közlekedő ismeretlennek se fogok megfelelni, vagy nem is akarok.
3: Persze.
1: De ugyanígy az utcán közlekedő ismeretlen

0: Mert úgy vezetett téged.
1: Hát gyönyörű, és szépen olyan... vezetett, és megdicsértek minket.
0: Így van, így tehát történt. Ő megfelelt annak a követelménynek, hogy vakvezető kutyásat játszik.
1: Hát annak megfelelt, igen.
0: Na, szegény többen.
1: De nem annak felelt meg, aki meg...
2: neki jár, jutott nagyobb dicséret.
0: Hát persze, hát a Robit nem fogják megdicsérni, a Döbe viszi, őt dicsérik, kész.
2: Na szépen, mert így a kutyád után.
1: Bár elárulok nektek egy titkot. Elmesek nektek, ez nagyon poénos eset volt, vagy 10 éve, több mint 10 évvel ezelőtt történt, közlekedtem az akkori kutyámmal az utcán, és egyszer csak egy hölgy beszólt, hogy jaj, de szép, vagy én meg így visszamosolyogtam, köszönöm.
2: Édes, hogy hát most magad vagy...
0: Nem konkrétizálta, hogy te szép vagy a kutya.
1: Csak ennyi, de hát a kutyára gondolt, biztos.
2: Hát valószínűleg.
1: Én nem hallottam ki ezt a
2: lampát.
1: Na jó, menjünk tovább. Szerintetek az emberek többsége valóban őszintén véleményt mond, vagy inkább figyelemre vágyik?
0: Hát figyelj, hát ez is.
1: Az a helyzet, hogy
0: mert az őszintén figyelemre vágysz, unatkozol, és minden poszt alá írsz valami marhaságot, mondjuk egy idő után lehet, hogy kitiltanak, mert megunják azt a sok hülyeséget, meg
2: túlkodást. Hogy figyelemre vágysz, és mondasz egy véleményt, lehet, hogy nem az az őszinte véleményed, nem tudom.
0: Az is lehet, csak írsz valamit, mert az jól
2: írjál hangzik. Valamit, igen, de és van inkább negatív véleményt ír, mert tudja, hogy azzal jobban felhergeli a
0: közönséget, igen.
1: Na most álljatok meg egy pillanatra, mindentől független. Létezik olyan ember, aki direkt hosszant?
0: Igen.
1: Hát az olyan, menjen el a... Tudod, hova?
2: Szerintem simán van.
0: Simán van ilyen, persze, aki de direkt ilyen, abban szórakozik.
1: Kimondom, hogy... az ilyen ember hülye. Tehát én hát kérek elnézést, de nem tudok mit mondani, ez
0: unatkozik,
1: hülyeség.
0: Unatkozik, és ebben szórakozik, hogy negatív posztokat ír. Igen. Így éli ki a frusztráltságát, az egyedül létét, a mellőzöttségét, igen.
1: Nagy az Isten áll, hogy kertje csak alacsony a kerítés.
2: Is érte, de van, aki ezt önszántából is csinálja, mert ebben egyszerűen.
0: Nem tudom, én az őszinteséget sokkal többre becsülöm, vagy nem írok, tehát én olyan poszttal nem is írok, ami mondjuk egyetlen nem is érdekel, vagy nem rám vonatkozik, vagy nem az...
1: Mikor érdekel, sem mindig kommentelek. Feleslegesen
0: nem írogatok én, hát minek?
1: Nem érek én ráírogatni.
0: Hát nem, hát van nekem más dolgom is. Ott pontosan.
1: A vatas. Egyébként meg visszatérve a kérdésre, szerintem az emberek többsége inkább figyelemre vágyik, mint őszintén véleményt alkot a közösségi médiában.
2: Hát ezt mondom, sajnos én is, igen.
1: Tehát vannak őszinte, nem azt mondom, hogy nincsen őszinte vélemény, félértés ne esik, csak azt mondom,
2: csak
1: hogy többségében...
2: Lehet persze negatív is, mert éppen úgy gondolja az illető.
1: Persze lehet, de az a helyzet, hogy többségében inkább ez a bosszantjuk a másikat, amit mond Karina is, és ez egyébként felborító, vagy ez a figyelem haj az, hogy én ide is kommentelek, itt is itt vagyok, ott is ott vagyok, amott is, és akkor az algoritmus jobban földob. Egyébként ilyen szempontból jó, de amúgy meg alapvetően hülyeségnek tartom. Valóban minél többet kommentelsz, minél többféle poszt alá, annál több embernek fog feldobni téged a Facebook. Tehát ilyen szempontból nem hülyeség.
0: Akkor azért nincsen olyan sok feldobásom nekem a Facebookon, mert én nem szoktam posztolni. Hát, nem vagyok egy népszerű.
1: Hát nem vagy, én se szerintem.
0: Nem.
1: Mennyire lehet függetleníteni az önértékelésünket, mások véleményétől? Szerintem teljesen, csak nem mindenki képes rá.
0: Hát ha a saját magunkról tudjuk, hogy bosszúálló, ronda, kötekedő emberek vagyunk, akkor hát most... Ezt tudjuk magunkról, de attól még írogathatunk hülyeségeket bárki posztja alá.
2: Na igen, persze ez a fajta többnyire nem annyira tudja mindig magáról, hogy
0: igen. Mert ő szerinte igaza van, ő szerinte az az étel, ami abban a bográsba főtt, az, aminek leírta, és ő neki ezen. Mondjuk a negatív vélemény is vélemény, tehát abból is lehet építő kritikát levonni, de hát mondjuk ez a poszt és ezek a vélemények, hát ez nem tudom, hogy milyennek az értelme. Nem értem, hogy ha nem tetszik valami, ha nem szeretem azt, ha nem, akkor miért írok?

0: azok alá. Tehát nem értem.
1: Algoritmus
0: ezért minek mondasz véleményt? Mondom. Ez felesleges.
1: Mondom, algoritmus növelés céljából. Mondom.
0: Ja, algoritmus. Hát jó.
1: Csak okay. Ezért. Meg azért, hogy kötekedjenek, trollkodjanak. Ez erről szól.
2: Mert most kritizálok mondjuk egy vendéglőt, vagy bármit, de hát milyen alap? Tehát most azért, mert megkóstoltam valamilyen ételt, amiről nem tudom, vagy ha utána nézek.
1: Nem tudom, ki írtak a közösségi médiára az egyikei étteremnek, pizzázónak.
2: De én nem, azt én nem a minőségét kritizáltam az ételnek, hanem a mennyiségét, ami azért...
0: És abba igaza is volt. Tehát abba hát, teljesen igaza volt, hogy az étel árban nem.
2: Igen. Az íze rendben volt. Csak komolyan.
0: Ilyen gyerekadagnak sem megfelelőt. Igen.
2: Az kemény.
1: Na mondom ilyen, vagyok. Tudom, na hogy mondom vagyok, hogy...
2: Például egy érdekes fantázia nevű ételt, amire azt mondtam, hogy ezt megkóstolom, és nem tudtam, hogy milyen lesz. Nem íz lett, de attól még nem fogom lefikázni, vagy nem fogok róla
1: negatívat. Bocsánat, Sanyi, 22 perce beszélünk, egy picit zenéjünk, és ígérem, hogy hagylak beszélni, csak egy picit zenéjünk. Jön a Fall of the Flow leges, legújabb dala, a dal címe az, hogy Szívrabló. Na, ezt hallgassuk meg, aztán pedig jövünk vissza.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: És megyünk is tovább, mert még rengeteg kérdést és nézőpontot szeretnék kibeszélni, és már csak 22 percünk van rá, úgyhogy még egyszer bocsi Sanyi téleadásba is, hogy beléd folytottam a szót. Szavak, amelyek nyomot hagynak. Na, beszéljünk erről egy picit. Sokan emlékeznek évekkel később is egy-egy mondatra, amelyek valaki oda vetett nekik. Egy szó vagy megjegyzés néha sokkal tovább él, mint azt a kimondója gondolná. Ezzel én részben értek egyet, és mindjárt kifejtem, viszont felteszem ezzel kapcsolatban az első kérdést, hogy miért emlékszünk sokkal tovább egy bántó mondatra, mint egy dicséretre. Én cáfolom ezt a kérdést és ezt az állítást. Nekem az a tapasztalatom, hogy hosszú távon, hangsúlyozom, és erősen idézelve teszem, hosszú távon én a dicséret és a jó szóra mindig jobban emlékszek, mint a negatív bántó szóra. És ez saját tapasztalat. Lehet, hogy ez egy ilyen önvédekezési mechanizmus. Egyébként az agynak van egy ilyen funkciója, hogy a rossz dolgot, rossz élményeket egyszerűen kitörli, vagy lekapcsolja, vagy hogy mondjam, nem teljesen törli ki, csak háttérbehelyezés elteszi, vagy valami dolgokat ki is töröl, pont azért, hogy megvédjen téged, és ez egyébként egy csodálatos dolog, nem tudom, hogy ti erről hallottatok-e, de létezik, hogy nem szó szerint úgy, hogy nem emlékszik egyáltalán, nem emlékszik egyáltalán, csak hogy úgy nincs már, meg szó szerint már nincs pontosan, hogy mondta, vagy az, hogy pont ki mondta, vagy miért mondta, tehát hogy az agy képes védekezni. És én sokkal szívesebben emlékszek a pozitív dolgokra, mint a negatívakra. Ti hogy vagytok ezzel?
2: Szívesen én is sokkal jobban emlékszem a pozitív dolgokra, mint a negatívra, de nekem vannak szituációk, amiknek a negativitása ilyen pillanatképe sokszor visszajön. Tehát én is jobban fókuszálok, meg az agyam is a jóra, a pozitívra, de a negatív is nekem
1: például. Jó, de mondjuk, ami 15 évvel ezelőtt valaki beszólt neked, arra
2: a fene sem emlékszik.
1: Na, erről beszélek, és az agy ilyen szempontból van egy
3: elvédő.
2: A cselekedetek azok megmaradnak. Tehát egy rossz cselekedet...
1: Az más, de itt
2: az megmarad,
1: itt a,
2: de
1: itt az írás, nem. A mondásról van szó. Az, hogy mit tudom én, mondanak valamit, vagy megsértenek. Hát 20 év múlva a francia, én még arra sem emlékszek, hogy tegnap mit mondtak. Jó, azt húzás, mert azért emlékszek, de...
2: Na, azért. Nem, hát azért igen, tehát ilyenek nem. Vannak persze szituációk, amik úgy feljönnek régről is, de igazából...
1: Vannak, amik nagyon beleégnek, negatív dolgok. Most, hogy belegondoltam, nekem is van egy. Amikor elkezdtem a legelső komolyabb rádióban dolgozni, akkor egy-egy hallgatótól volt egy hallgató, aki leírta legalább 287-szer, hogy én szar vagyok. És ez nem azért, mert bántott, vagy nem tudtam túllépni, viszont ez bennem maradt, és olyan szempontból formálódott. Tehát én azt mondom, hogy jó, van ilyen vélemény is. És ennyi. És tudom, hogy vannak hibáim, de függetlenül ez vagyok én is, kész. De ez megmaradt érdekes módon. Az, hogy ki volt már, arra nem emlékszem, hogy milyen névvel írta. De azt tudom, hogy maga a sztori az megvan. És valóban a történet, vagy a cselekvés az sokkal jobban megragad. De az, hogy most mit tudom én, XY mondott valami sértőt rám, 6 évvel ezelőtt, hát biztos, hogy nem emlékszek rá?
2: Engem nem is szokott érdekelni.
3: Azért van ez az embereknél, mert igen, vagy hát többség, vagy nem tudom, hogy a többsége, de hogy valakiben meg pláne, aki azért annyira hiperérzékeny, hogy most mondanak valami jót, az persze mindig jól esik, és emlékezel el, de ezt akkor azt mondta, hogy hát igen, akkor van egy kis önbizalmad, és akkor azt mondta, hogy igen, persze, hát én is úgy gondoltam, hogy ez így jó volt, vagy jó cselekedtem, vagy rendben volt ez így, ahogy csináltam, bármit is. De hogyha meg jön egy bántás, akkor az igen, megmarad az emberekben, hogy de hát ezt miért mondta, és még akkor is, hogyha rájössz, hogy esetleg lehet, hogy amúgy igaza volt, és csak ugye az a legrosszabb, amikor odadobnak valamit, de semmilyen olyan építő kritikát, vagy nem mondják el, hogy csinálhatnál valamit jobban, vagy miért.
1: Azt nem szeretem, és az olyanokat figyelmkívül is hagyom, tehát ezen nem
3: marad. Ugye annyi, hogy odadobja, hogy mondjuk a műsorvezető vagy, az bedobja ezt, és nem mondja
1: hát
3: meg,
1: hogy miért. Hogy mondom, ez a szar kategóriát, én ezt az egyet nem tudtam mit kezdeni, nem is foglalkozom, nem is érdekel. Tehát, hogy, és ennek már van tizen, nem tudom hány éve, lassan 20 éve.
3: Igen, tehát, hogyha én nem vagyok rossz indulatú, akkor eleve azzal indítok, hogy mit lehetne csinálni, hogyha tudom. Ha nem tudom, csak okoskodok, nem vagyok okos, csak okoskodok, akkor az úgy nem ér.
2: Persze. Én azt szoktam csinálni ilyenkor, hogyha valami ilyen kritikám van, akkor én el szoktam mondani, hogy ez a kritikának milyen alapja van. Ezt se szokták szeretni, hogy figyelj, rosszul főzted meg azt a tésztát, kislányom, főzhetted volna még, körülbelül még 5 percet elrakott távol, mert nyers maradt a tészta. Tehát máskor úgy csinált, hogy.
3: A túlfőzés a gondom, tehát inkább én mindig mindenkit arra figyelmeztettem, hogy új, inkább nem.
2: Kostolgatni kell különben, de igen, tehát például ilyenek, hogy én például elmondom, de ez se szokott tetszeni, tehát amikor kritikát fogalmazok meg, és el is mondom, hogy szerintem hogy kéne, de hát azért azokon is föl szoktak háborogni, hogy ha mert te honnan tudod, meg most miért, mert jó ez így, mert oké, hát neked jó, akkor főzz így a tésztát. Tehát igen, például, tehát vannak ilyen emberek is, akik nehezebb bírják a kritikát, és hogy ne mondjam már meg neki, hogy oké, hát akkor csináld úgy, hogy akarod. Tehát.
1: Viszont van-e felelősségünk abban, hogy hogyan fogalmazunk még akkor is, ha igazunk van?
2: Van, igen, ami nekem mondjuk nagyon nehezen megy, mert én, ami kiesik a számon, azért azt úgy hozzád vágom, ami néha sértő, meg bántó, de ez
1: nem gondolkodó, Karina, először tőle.
2: De gondolkodom közben.
1: El kell számolni, mert közben nem jó. El kell számolni tíz.
2: Számoltam az iskolában, de hogy számolom?
1: Hát, jó.
2: Nem mondom, hogy meggondolatlanul mindenkire rázódítok mindent is.
1: Előfordul az
2: de
1: is.
2: De előfordul, hogy én pacekba, de ez vagyok én, és ezen nem tudok változtatni, pedig próbáltam, de nem megy, de én ilyen vagyok, tehát el kell fogadni. De olyan dolgok, amik nem tartoznak rám, ami nem éri, vagy ami arra feleslegesen nem irogatok, nem posztolok, nem adok tanácsot, megkérdezem, érdekel az idegen ember taná? Igen, érdekel, vagy okköztem, akkor csöndben tudok maradni. De én oda
1: Karina, a csöndben maradás, az azért két különböző
2: dolog. Örülnek, hogy nem vagyok csendes, akkor kivel vitatkoznál?
1: Ez igaz.
2: Látod?
1: Ez igaz.
2: Sanyival
3: rádióban egy csendes társ.
2: Hát igen, azt érdekes.
1: Te vagy, Sanyi.
2: Volt csendes társad, úgyhogy az bőven elég volt neked.
1: Na, viszont vajon a kimondott szavak erejét alábecsűzbe a szóval? Vajon a kimondott szavak erejét alábecsüljük a mindennapokban? Sok ember, igen, én nem. Minden szónak, minden gondolatnak és minden cselekedetnek ereje van, tehát hogy azért nem mindegy az, hogy hogyan mondunk, és ezzel szoktunk vitatkozni Sanyival, mert ő nem hisz abban, hogy van különbség a semmi baj meg a minden rendbe között, mert szerintem óriási, és ezt én is tanulom még mindig, bár már egyre jobban megy. Te
2: ez egy nagyon
1: óriási.
2: Jó taktika, különben szeretném én is átvenni, mert ez tetszik ez a szó használat.
1: Tehát pont az a lényeg, hogy ne legyen benne negatívum. Az, hogy igen, semmi baj, abban benne van a semmi, ami nincs jelent, tehát a semmi, meg az, hogy baj, tehát hogy a baj az meg negatív. De ha azt mondom, hogy minden rendben, az akkor azt jelenti, hogy minden rendben. Tehát, hogy jól van, hogy minden rendben lesz.
2: Hogy egyértelmű, hogy sokkal célra mutatóbb.
1: Igen, igen, igen, és igenis van ereje a szavaknak. Én ezt saját, ha ezt mondod, ez csak egy példa most, ezért hoztam föl, mert nagyon jól ábrázolja. De ezt nekem is tanulnom kell. Például nem mondom azt, már én régen mindig azt mondtam, hogy ez a kaja nem rossz. Hát akkor inkább mondjam azt, hogy ez a kaja finom, vagy ez a kaja jó, vagy rossz, vagy nem ízlik, mert már az is egy kicsit negatív, vagy inkább mondjam azt, hogy ez a kaja elég jó, az már úgy teljesen sokkal a jobb, mert az azt jelenti, hogy hát megehető, de mondjuk lehetne jobb is, és
3: jó.
1: Nincs benne negatív.
2: Igen, igen. Tehát és ezek nagyon
3: de nem
2: fontosak,
3: rossz,
2: de ezeket
3: jelenti,
2: tanulni
3: nem is jó,
2: kell.
3: Nem is rossz,
1: de valami. Benne van a nem. A nem az tagadás és negatív. A rossz az pedig rossz. Hát egyértelmű, hogy nem rossz. Akkor
3: jó, de ezeket a szavakat
2: ez nekem esetben, mondjuk nem ízlik például, tehát az is, hogy
3: tehát.
2: Igen, mert az, hogy lehetne jobb is, hát mondjuk ez nekem nem ízlik.
1: De az megint egy kicsit negatív.
3: Most akkor megkérdezem, hogy ebédeltél már, és amennyiben nem, akkor te közben úgy, mint a fekete-fehér igennemnél próbálsz.
1: Nem.
3: Akkor mondhatod, azt mondtad,
1: Sanyi, állj.
3: Dehogy is.
1: Nem, nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy most a cigennem alkalmazás az negatív. Nem arról van szó. Arról van szó, hogy a megfogalmazás.
3: Meg a semmi.
1: Tehát nem az, hogy igen, én is nyilván használom azt, hogy nem, vagy igen, ha válaszolni kell, lehet egy szóba is válaszolni, hogy igen, vagy nem. Tehát itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy megfogal a szövegkörnyezetben nem mindegy az, hogy hogyan mondjuk.
2: Tanulunk, Sanyikám, tanulunk, nem tudjuk, mikor hát fogjuk megtanulni, hogy semmi tanul, nem készül, még, tanulunk.
1: De ezt még én is tanulom, tehát, hogy ez saját bőrön tapasztalom, még én magam is tanulom.
3: De ezt a részét, vagy bizonyos részét túlzásnak érzem még mások, tehát nem mondom, hogy nem hihető az, vagy nincs alapja annak, hogy tényleg, hát bármi, tehát most kimondasz egy titkot, vagy valakire, persze mondhatjuk azt is babonának, ugye, mert például a romáknak a fátkait, hogyha mondjuk azt mondod, hogy az megfog, és attól óvakodnod kell, mert az biztos, hogy hát azért nem minden esetben hiszed el, legalább annyira, mint a jóslataikat, mert nem biztos, hogy amennyit fizetsz, annál szebbet jósol, és két.
1: Jó, menjünk tovább, Sanyi, bocsi, megint, hogy beléd szólok, hogy nem fűz túl hosszúra.
3: És egy külön műsor lehetne.
1: Műsoridőhoz szorít ez a helyzet.
3: Nem, a műsoridő rövid.
1: Igen, rövid, és a gatya meg szorít, hogyha nem jó a gatya. De most jó a gatya. Picit zenélünk, aztán jönk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Hát sok időnk nincs most zenélgetni, viszont folytatjuk a mai műsor témáját utolsó blokkunkkal, mert a vége felé haladunk nagyon. Empátia vagy őszinteség? A poszt végén elhangzik egy érdekes kérdés. Mi hiányzik jobban a mai világból, az őszinteség vagy az empátia? Talán nem is egymással szemben álló értékekről van szó, hanem arról, hogy hogyan tudjuk a kettőt egyszerre megélni. Kérdezlek titeket, hogy lehet valaki teljesen őszinte, anélkül, hogy megbántaná a másikat? Miért ne lehetne? Bár ez egyes embereknek nem működik, hozzáteszem, mert alapvetően olyan habitusúak, és azzal nem tudsz mit csinálni. Viszont lehet, tehát létezik ez a jelenség.
2: Igen, azt gondolom, hogy mindig a másik érzékenységi szintjétől függ, hogy lehet-e vagy ne.
3: Hát valakivel lehet őszintén megmondani és oda dobálni neki, valakinek nem lehet, hanem előtte gondolkodnod kell fél órát, hogy a fenébe fogalmazom én ezt meg, hogy ne sértsem meg.
1: De attól őszinte vagy.
3: Abba elfáradsz.
1: Várjál, attól őszinte vagy, csak azért megfogalmazod, meg szavak böntöd. Itt nem az a kérdés, hogy te meg tudod-e fogalmazni úgy, hanem hogy lehet-e, és igenis lehet.
3: Hát, lehet, csak sok idő, fárasztó, felesleges, nem. Én szeretem úgy elmondani azt, ahogy én gondolom, ahogy én vagyok, és hozzáteszem, hogy bocs, nem szeretnélek megbántani, de tehát nehéz az, hogy előtte, érted, ki gondolt, hogy hogy mondd el, hát ki lesz?
1: Jó.
3: Nem, borzalom.
1: Karina nem akar nagy körmondatokat fogalmazni.
3: Nem, kész, nem.
1: Szerintetek a mai világ, vagy a mai online világ inkább az őszintességre, vagy inkább a figyelmességet szorítja a háttérbe? Hát én véleményem az, hogy inkább az őszintességet foszorítja.
2: Őszintességet, aha.
1: Mert figyelni, még oda is figyelünk valamilyen szinten egymásra, de az, hogy őszintén megmondjuk a véleményünket, hát az már a mai világban nehezebb sajnos. Főleg a közösség.
3: Vagy talán azt összekötni, hogy olyan posztra válaszolj őszintén, amiben érdekelt vagy közöd van hozzá, tehát csak azért ne posztolj, mert unatkozol. Ha jót, ha rosszat.
1: De posztolok, hát hogy generálni ne
3: kell
1: az algoritmust. Posztolok, hogy növelje az algoritmust, Karina.
3: Hát oké, de én nem akarok algókat, én algópirint nem akarok növelni.
1: Nem.
3: Csak én magamat.
1: Az elérésének a számát akarjuk.
3: De én nem akarom eladni magamat.
1: De a rádió,
3: aki el akarja adni magát, az posztoljon meg, lájkoljon meg, streameljen meg, csináljon.
1: De figyelj már, ha nem akarod eladni magad, akkor miért vezetsz műsor?
3: Az már, nem vagyok fönt a Facebook, az már.
1: Ezt nem hagyottunk.
3: Én már eladtam magam, Robikám.
1: Hát te már eladtad, te már neked.
2: Ördögnek, igen, akartam mondani.
3: Én már eladtam az ördögnek magam, úgyhogy én már nem vagyok eladó.
1: Húha. És Zoli is tud róla. Jó, vagy ő az ördög.
3: Ő az ördög.
1: Utolsó kérdésem mai műsorunkban, hogy mitől lenne kulturáltabb és emberibb a közösségi média világ a következő években? Van 6 percünk, vagy 5 erre válaszolni. Úgyhogy
3: ha mindenki rendes önmaga képével lenne fönt, nem lennének pótprofilok, és mindenki csak arra is úgy válaszolna, ami az ő érdeklődését, vagy az ő meggyőződését támaszza le. Tehát felesleges poszt, felesleges írogatás, felesleges trollkodás nélkül, saját önazonos képeddel vegyél részt mondjuk ebben a Facebookos játékban.
2: Igen, ez lenne a normális hozzá.
3: Igen. És vállald a következményeket. Ha kitiltanak, így jártál, de tekintettel lenni mások érzéseire, mások identitására, elfogadóbb és őszintébb világ.
2: Hát ja, de hát ez is durva, hogy most ha nem vagy elég agresszív, számító, valamilyen szempontból érdekes, nem ez sok negatív kritikát, akkor kitiltanak, tehát mondjuk.
3: Nem, hát lehet negatív kritikát megfogalmazni, de ha tényleg csak piszkálódás,
2: akkor
3: meg...
2: Igen, meg Meg kultúráltan lehet.
3: Igen. Meg hát ez a világ van, tehát mondom, most olvastam egy könyvet, és abban is pont ez volt, hogy a média a televíziózásnál is, a normális olyan dolgok nem, a bulvár, kész. Ennyi. A bulvár ment, a bulvárt érdekelte, nem a tartalom, a minőség, a bulvár. Na ugyanez megy a Facebookon is.
1: A minőség, de ugyanez a megy a rádióban is. Tehát,
3: a rádióban megfigyeled, is. Bulvár.
1: Itt is mi érdekli az embereket? A párkapcsolat, a szexualitás, a...
3: Hát még a szexről nem is beszéltünk őszintén, Rovi. Ne csináld. A
1: szexről őszintén nem fogunk beszélgetni délután 2 és 4 között.
3: Hát délután 2-kor nem. Mondjuk az éjféli műsorban. Jó, megbeszéltünk. Arról se beszélnek az emberek, féltik meg, nem meg különböző közösségekbe. Hát értem, hogy persze,
1: hát pont erről beszéltem
3: ember.
1: A műsor elején, hogy zárt közösségekbe, ha van ilyen lehetőség, hogy anonimon írhatnak, akkor anonim módon írják le a vélemény.
3: De nem, te zárt közösségen belül mondjuk beszélni arról, hogy te mondjuk ide jársz, oda jársz, ezt szereted, azt szereted.
1: Vannak azért ilyen közösségek.
3: Az más, mint hogy anoniman posztolsz. Anoniman nem posztoljál. Posztoljál névvel, címmel, vagy ne posztolj. Vagy ne írj semmit.
1: Hát jó, persze. De itt elsősorban én azért hoztam fel ezt az zárt közösséget, mert ott is több mint 100 000 vagy 200 000 vannak. Tehát, hogy nagy közösség és igazából nyilvánosság. Sokan hát, nem vállalják a nyilvánosságot.
3: Hát de akkor miért éri a film, meg akárhol a TikTok, YouTube, mit tudom én, hol az életét? Akkor ne élje ott, akkor élje otthon a szobába, és ne jelentkezzen.
1: Jó, de hát az neki inges szegény környezet, tudod, valóban.
3: Ja, bocsánat. Hát akkor menjen el egy piacra, és kössön barátságot bárkivel az utcán. Hát értem én, hogy uncsi, meg. Tehát ez nem élet így.
1: Hát jó, persze, de alapvetően mégis ezt a feladatot látják egyes emberek, hogy trókodjanak.
3: Jó, hát de ez se baj végül is, mert vannak olyan emberek, akik nehezebben nyitnak a világra, és oké, de hát akkor is, szóval...
1: Egyre több ilyen ember van, inkább az a szomorú.
3: Az ismeretlenségben elveszik, mint csomó költő ír, nem tudom. Vállald önmagad, mindig.
1: Szerintem is ezzel zárjuk a mai műsort, vállaljuk önmagunkat, mindenki őszintén kommunikáljon, elsősorban nyilván otthon meg a környezetében, de akár a közösségi médiában is, ha valamihez hozzászólunk, akkor őszintén írjuk le a véleményünket, de ne bántóan, ne sértegetően, ha lehet, próbáljunk erre odafigyelni, és ezt Miss Karinának is mondom. Úgyhogy legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ennyi fért a mai lépés délutánban. Mi jól éreztük magunkat, reméljük ti is, és hallgassátok tovább is a Lépés Rádiót is, jobb ne jobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
3: Ciao, ciao!
2: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelet. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülész orvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: eyes closed.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormány főt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülész orvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
0: Zsolti, téged a Non-Stop Mokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
0: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésed. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressz telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brother-nek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évre-évre így fejlődött.
0: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ezt bárki meg tudja tanulni.
0: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
0: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
0: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
0: Mindig van hova fejlődni.
3: Így van.
0: Mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 ezer ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
0: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
0: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
3: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
0: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
0: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
0: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söpővel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulást mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félre raktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartsuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsorszerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebbe a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hagyj változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúbanda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató óta, mióta megismerte egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abba adtam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktora énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogiha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: megismersz.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Gaetano!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.